0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 18-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban 7,6 millió turistát és 29,5 millió vendégészakát regisztráltak az idei első fél évben. Mindkét adat megegyezik az egy évvel korábbival, közölte a horvát turisztikai közösség az e-vizitor rendszer adatai alapján. Az Adriai tengerpart vidékén 27,1 millió vendégészakát töltöttek el a turisták, ugyanannyit, mint tavaly. A kontinentális ország részben Zágrábbal együtt 2,4 millió vendégészakát jegyeztek, 1%-kal többet az egy évvel korábbinál. Júniusban 3,1 millió turista érkezett az országba, 7%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben a hónapban. A vendégészakák száma 6%-kal 15,4 millióra csökkent. Az előzetes adatok szerint ugyanakkor július első 9 napjában mintegy 2%-kal több turistát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A júniusi visszaesés elsősorban a külföldi vendégforgalmat érintette. A Németországból érkező turisták száma 36%-kal, vendégészakáiké 28%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A belga, a francia, a holland és az osztrák piac szintén gyengült, míg a cseh, a lengyel és a magyar forgalom lényegében stagnált. A szlovén és a belföldi vendégforgalom enyhén nőtt. Az első fél évben a német vendégektől

szlovákok 2,5 millió, a lengyelek 1,6 millió, a britek 1,4 millió, a csehek 1,1 millió, az amerikaiak pedig 1 millió vendég éjszakát töltöttek el az országban. Krisztián Sztánicsics, a HTZ igazgatója szerint a júniusi visszaesés nem ad okot aggodalomra. A gyengébb adatokat az ünnepnapok és az iskolai szünetek tavalyitól eltérő időzítésével magyarázta a legfontosabb küldőpiacokon, köztük Németországban és Ausztriában. Kiemelte, az első fél év összesített forgalma elérte a tavalyi rekord előidén szintjét, július elején pedig már ismét nőtt a vendégek száma. Töretlenül nő a magyarok érdeklődése Horvátország iránt. A horvát idegenforgalmi közösség friss adatai szerint az idei első fél évben mintegy 190 ezer magyar vendég töltött nagyjából 687 ezer vendég éjszakát az országban. Mindeközben Horvátországot a Lonely Planet a világ első számú nyári úti céljának választotta, a Michelin kalauz pedig új csillaggal gazdagította a horvát gasztronómiai térképet. A magyar vendégforgalom minden mutatója emelkedett, a vendégek száma 4,5, a vendégészakáké pedig 6,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A szálláshelyek közül a legnagyobb növekedést a hotelek és a kempingek érték el. Ez a hosszabb, tudatosan tervezett nyaralások és a minőségi szálláshelyek iránti erősödő magyar kereslet jele. Július 18-án Szent Hedvigre emlékezik az egyház. Hedvig, lengyelül Jadwiga Andegavenska, Lengyelország királynője és Litvánia nagyhercegnéje, Nagy Lajos és a Boszniai Erzsébet 1374-ben született lánya. Kolostorok, templomok pártfogója volt, imádságos életet élt. Segítette a betegeket, özvegyeket, árvákat, sokszor saját kezüleg ápolta őket. Második János Pál pápa avatta szentté 1997. június 8-án. Nagy Lajos a magyar királynak és Kotromanics Erzsébetnek, második István boszniai herceg leányának három gyereke született, Katalin, Mária és Hedvig. Lajos nem lévén fiú gyermeke Hedviget jelölte ki a lengyel trónra. Habsburg Vilmos osztrák herceggel jegyezték el, mivel Vilmosnak szánták a magyar trónt is. A házasságkötés szertartását a 4 éves Hedvig és a 8 éves Vilmos között 1378. június 15-én Hainburgban Demeter bíboros esztergomi érsek végezte. A két gyermeket együtt nevelték Bécsben. A király halála után 1384 őszén Hedvig Krakóba érkezett, és Bodzanta Gnieznói érseg. Október 15-én védőszentjének, sziléziai Szent Hedvignek ünnepén lengyel királynővé koronázta az alig 10 esztendős Hedviget. Az országot keletről a pogány litvánok serege fenyegette. Fejedelmük Jagelló László 1386-ban házassági ajánlattal jelentkezett Hedvig udvarában. Hedvig, bár teste lelke tiltakozott az új házasság ellen, beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. Bár szerette Vilmost, mégis meghozta azt az áldozatot, hogy a nála jóval idősebb Jagelló litván nagyherceghez menjen feleségül. Így remélte elérni a litvánok megtérését és a két nép közötti békét. Azzal a feltétellel egyezett bele az új házasságba, hogy a szentszék kimondja Vilmossal kötött házassága érvénytelenségét. 1385-ben jött létre a Frigy, Hedviget litván királynővé koronázták, Jagelló pedig megkeresztelkedvén, mint lengyel király a második Ulászló nevet vette fel. Hedvig a litvánok keresztény hitre térítésének igazi pártfogója lett, az üdvöt és a kegyelmet hangsúlyozta a férje világias és erőszakos módszereivel szemben. Szorgalmazta, hogy az áttérni nem akaróknak ne vegyék el a jószágait, hangsúlyozva, ha visszaadjuk is javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket. A lengyel néphitének erősítése vége templomokat építetett, liturgikus könyveket szerzett be. Tevékenysége nem korlátozódott a szokásos királynői tevékenységre. Egyszerű és tiszta életvitelét nem rendelte alá a kor szokásainak és eszméinek. Értelme és műveltsége révén elérte, amit sem törvény, sem fegyver nem tudott elérni. A pogány Litvániát a kereszthez vezette. Litvánia

0: Istentől vezetett apostolaként gondoskodott megfelelő személyek kiműveléséről, kikértették a megkeresztelt népnyelvét, lelkületét, adottságait és jellemét. Prágában 1397-ben kollégiumot alapított a litván teológusok számára. Sokat fáradozott az elszakadt ruténia megtérítéséért is. Tudván, hogy a ruténok ragaszkodnak a keleti nyelvhez, fölismerte, hogy csak akkor nyerheti meg őket az egyháznak, ha meghagyják nyelvüket és gazdag szertartásaikat. A szláv bencésekhez fordult és kérte, nyissanak Krakóban noviciátust. Krakóban megalapította a bencés kolostort, ahol az Isten tiszteletet a népnyelvén tartották meg. Árpádházi Szent Erzsébethez hasonlóan szívén viselte a betegek, árvák, özvegyek, szegények, elesettek sorsát. Gyakran látogatta a kórházakat és ápolta a betegeket. Meggyőződése volt, hogy az imádságra és a szeretet szolgálatra egyre nagyobb szükség van. Vagyonát örökségét a szegények között osztotta szét, és alapítványt hozott létre a Krakói Egyetem részére. 26 éves korában leánya Erzsébet Bonifácia szülésébe halt bele 1399-ben, Krakóban temették el. Szentség hírében halt meg. Nem a Váveli katedrális kriptájában helyezték örök nyugalomra, mint a többi királyi szemét, hanem a főoltár alá, azzal a meggyőződéssel, hogy csak kis ideig maradott, míg föl nem emelik az oltár dicsőségében.
1: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.